0: pénze, piros ceruza a kézben. Ha eltévesztetted a számsorodat, hogyan jelzed? Tökéletes.
1: Sorozatom első eleme 509, 16-osával növekvő, 9-szer csökkenő számsorozat.
0: Pillanat, közben ha eltévesztetted, a fóliáról javítod.
1: Mehet. 525,
2: igen.
1: 516,
2: igen.
1: 532,
2: igen.
1: 523,
2: igen.
3: 520. ไม่มีการปิดบังว่าใครทำได้ถึงไหนเพราะคนที่ต่อจำนวนไม่ได้จะนั่งลง
1: 553.
0: Nem versenyfutás, nyugi.
1: Oké. 544.
2: Igen.
1: 560.
2: Igen.
1: 551. 567.
2: Igen.
1: 558.
2: Igen.
1: 549.
0: 558 után mi következik neked?
1: 549.
0: Neked, Zolika, itt eltévesztetted, nézd meg, mi a hibád.
4: Mondjad. 574.
0: Jó, javítsd, mondj tovább. Ez volt az utolsó? Jó, Zolika győzött, egy tapsot neki, megérted.
3: Nakrientukon, rúszök szenuk kap viti ní.
0: Édes. Furban most.
3: ในตอนท้ายบทเรียน, nakrient แบ่งกลุ่มอธิบายตัวเลขโรมัน. ในชั้นป.4, เหตุใดเด็กบางกลุ่มจึงได้เริ่มบทเรียนของเด็กชั้นโตกว่า.